0: less than 1-2,000 descending to the...
1: Center 981, Urkel approach, San Jose altimeter 3012, at Clyde, code approach, 30 left.
0: 3012, at Clyde, descend to approach, 30 left, descend to 981.
1: Center 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007.